0: hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt lesz a vendégem, aki egy szombati körmendi rendezvényükre hívja fel a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és Birkózó Gála a Dr. Kristóf László sportcsarnokban kezdődik június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segítik a támogatók és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első, csak nem fél év impozáns sporteredményei

0: Ről beszél majd, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk, és azóta sok minden történt. Három birkózó növendék is a vendégünk lesz, Somogyi Emese, Dancsecs Olivér és Csillag Levente. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések.

0: A Körmendi Birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy szombati Körmendi Birkózó eseményre hívja fel a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és Birkózó gálát a Dr. Kristóf László sportcsarnokban tartják június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segítik a támogatóik és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első csak nem fél év impozáns sporteredményeiről beszél, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk Bartók Zsolttal.
1: Minden fontosat megbeszéltünk, jöhet a staféta, az interjú staféta tovább.
2: Amit szeretnék még mondani, hogy milyen versenyeken vettünk részt ebbe az évben.
1: Beszéljük meg.
2: Területi versenyeken, területi országos bajnokságon vettünk részt, ahol neveket felsorolva, mert megérdemlik ezek a gyerekek, mert az iskolai elfoglaltságuk mellett szakítanak időt arra, nem is keveset, hogy egy sportban eredményt érjenek el. A területi országos bajnokságban Szomi Máté első helyezést ért el, Dancsás Dorina a harmadik helyezést, illetve Domina Emiliana a ötödik helyezést ért el. Ez azért is fontos a területi, illetve az országos bajnokság, mert pontokat hoznak az egyestünk részére, és ez alapján kapjuk a támogatást a Magyar Birkózók Szövetségétől. Illetve kötött fogásban Sárai Szabó Ákos és Dancsás Olivér is harmadik helyezést ért el területi országos bajnokságon. Országos bajnokságon idén Somogyi Emese harmadik helyezést ért el, Szomi Máté szintén harmadik helyezést ért el, és Dancsecs Olivér kötött fogásba második helyezést ért el. Voltak meghívásos versenyeink, Haladás Gála, Pécsi Gála, illetve Győrben vettünk részt a Móra Kupán. Haladás Gálán 4 arany, 4 ezüst, 2 bronzéremmel szerepeltünk. Itt első helyet Kovács Kenda Botond, Kovács Attila, Szomi Máté, Sárai Szabó Ákos tehát az aranyérmet. Második helyezést ért el Péter Ábel, Fülöp Hanga, Baksa Anna, Dancsecs Olivér, és harmadik helyezést ért el Dancsecs Dorina, Domina Emiliano. A Pécsi Gálán első helyen volt, már egész még a Duántúr is elindult, Dancsecs Dorina és Péter Ábel. Második helyezést ért el Kovács Kenda Botond és Fülöp Hanga. És most május 23-án vettünk részt a Győrben megrendezett Móra Kupán, ahol szlovák, illetve osztrák csapatok is elindultak, és ott 7 arannyal és 3 ezüsttel fejeztük be csapatversenyen. A 10 egyesület 5. helyezést értünk el, és erre nagyon büszkék vagyunk. Mert nagyon szépen, nagyon oda tették magukat tényleg, amit ki tudtak hozni magukból, azt kihozták. Itt első helyet ért el Gácsi Valdemár, Kovács Kenda Boton, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Fejér Árpád, Markó Pál, Domina Emiliana. Második helyet ért el Dancsecs Dorina, Dombai Gábor és Péter Ábel. Jelenleg még nem fejeztük be a sorrendet, az érmek száma csak nőni fog, mivel június 13-án szombaton Körmenden folytatódik az éremszerzés.
3: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami menny dörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: menj.
1: Most döntök magamról, legalább végre felnövök.
2: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy szombati körmendi rendezvényükre hívja fel a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek.
3: Mozgás, sport, de a jótékonyság sem áll távol az Egyesülettől, ugye? Van is talán mondani valónk ezzel.
4: Igen, most június 13-án, szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grund és szabadfogású birkózóverseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el. Fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Botond. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László körmendi sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nappal 550 000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100 000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem, hogy ekkora visszhangja lett ennek, és ezért úgy gondoltam, hogy ha lehetséges, és a Soma betegsége nem hátráltatja, illetve nem okozunk neki sérülést, vagy kellemetlenséget, akkor meghívjuk édesanyjával együtt, hogy mondjon pár szót a megnyitón szintén, és egy közös csapatképet többi egyesülettel is, egy közös csapatképet készítünk vele együtt. Versenyre, a gálánkra elfogadta a meghívást Dunaszerdahely, az Aranyerszegi Birkózó Szakosztály, illetve a Kőszeg Birkózó Szakosztály, a Tófej Birkózó Szakosztálya, illetve Ausztriából is úgy néz ki, hogy tudnak jönni. A korlátozottak a verseny megrendezésére az eszközeink, ezért csak 60 gyereket tudunk fogadni, ezt az egyesületek el is fogadták, hogyha 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Ez lehet egy kicsivel több lesz, de ezt fölé már nem nagyon szeretnék lenni, mert hátráltatni fogja inkább késleltetni időben az egész, hát a késleltetni fogja az egész versenynek a hosszát. Azt meg korlátozzuk a picik miatt inkább.
3: De a belépők nincsenek korlátozók?
4: Nem, a belépő. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli vállalkozások adományát. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, ha rámegy a körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahol Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma, tudja támogatni.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A Körmendi Birkózó Egyesület edzője és három növendéke a műsor vendége ma. Eddig Bartók Zsolt edzővel beszélgettünk az egyesület sikereiről és a szombati birkózó gála tudnivalóiról. Most az egyesület sikeres sportolói mutatkoznak be röviden. Elsőként Somogyi Emese a mikrofonnál.
2: És akkor három növendéket is köszönhetünk itt a stúdióban a birkózóktól. Hölgyeké az elsőbség. Egy bemutatkozást légy szíves, melyik iskolába jársz, egy ilyen általánosat, mit kell róla tudnunk, nevedet?
3: Somogyi Emese vagyok, az Olcsai Kis Zoltán általános iskolába járok, és 7. osztályos vagyok.
2: És a birkózó egyesület jeles tagja is, ugye mióta jársz a birkózókhoz?
3: Én 2019 óta. Az óvodában kezdtem, és az iskolában pedig folytattam.
2: Hogy emlékszel rá, mi volt az a motivum, mi miatt érezted, hogy neked itt a helyed?
3: Hát igazából a testvérem járt birkózni, én pedig addig a folyosón vártam, és hát meguntam a várást, és akkor én is csatlakoztam, és hát utána meg már csak ott maradtam.
2: Ott maradtál. sikerre halmoztál. Ugye? Mi szerethető a birkózásban, és ráadásul ugye egy lánynak biztos, hogy sokan így majd rácsodálkoznak, mert azt hinné az ember, hogy ez elsősorban egy fiúsport, de hát látszik, hogy a lányok is nagyon ügyesek benne, sőt, ki van rájuk is személyre van szabva ez a dolog, szóval mi szerethető a birkózásban?
3: Én nagyon szeretem a kontaktot, hogy kontakt van az ellenféllel, hogy egyéni sport, én nem tudok csapatban dolgozni, és ennyi igazából meg. A szőnyeget magát nagyon szeretem. Szeretek ilyen hídmunkákat is csinálni, úgyhogy ezek.
2: Mi ez a hídmunka?
3: A hídmunka az, mikor betusolnak, és akkor ki kell hidalni, hogy ne fújják le a mérkőzés, hogy még tudjál harcolni. És ugye, hát erre edzünk, különböző hídgyakorlatokkal. Ez a hídmunka.
2: Igen, a gyakorlatokra is egyébként rá akartam kérdezni, hogy az edzéseken így konkrétan mi mindennel kell neked erősíteni, meg ügyességet növelni, meg a birkózó technikát fejleszteni, mit kell csinálnotok, és mit szeretsz a legjobban az edzés munkában?
3: Van bemelegítés, ugye hídmunka, vannak erősítések is, ez is különböző, vannak testsúlyos erősítések, társ cipelés és hasonlók, vannak súlyzós erősítések, vannak ügyességi gyakorlatok, ugye technikázás, birkózás.
2: Futás nincsen?
3: Futás is van.
2: Jó komplex akkor ez az edzés munka. És milyen a csapat?
3: Én nagyon szeretem a csapatot, nagyon jók. Hát az edzések is szerintem jó hangulatúak. Nagyoknál és a piciknél is, ugye mindenkinek úgy megvan a korosztálya, hogy kivel van, úgyhogy egy jó csapat.
2: És akkor ti nagyobbak a kicsiket segítitek, ha kell, meg azért úgy igazgatjátok, hogy
3: igen,
2: biztonságban
3: igen.
2: Legyenek. Hallottunk itt Zsolttól is a sok eredményről, meg a korábbi beszélgetésben is elhangzott, úgyhogy hallottuk, hogy neked is sok jó versenyeredményed van. Ezek közül a teljességigénye nélkül egyet vagy kettőt, ami a legnagyobb élményt, vagy a legnagyobb ilyen győzelmi érzést adta, az melyik volt?
3: Tavaly megnyertem az országos bajnokságot, és ez, amire büszke vagyok, meg ami úgy a legnagyobb eredményem.
2: És az országos bajnokságon kit kellett legyőzned a döntőben? Az egy valódi rivális volt?
3: Ő egy DVTK-s lány volt, miskolci. Hát azért nehéz volt, de meglett.
2: Akkor most azt hiszem, hogy így a korosztályodban a versenytársaid országosan tőled félnek, meg rád készülnek, hogy átvegyék tőled a címet, úgyhogy ez egy nagy küzdelem jó értelemben. Miért javasolnád esetleg a lánytársaidnak, korosztályodnak, kisebbeknek, vagy nagyobbaknak is, hogy például a birkózást válasszák?
3: Hát megtanít fegyelmezetnek lenni, meg szerintem azért egy ilyen plusz kitartó erőt is ad, szóval én is érzem, hogy azért picit kitartóbb vagyok ettől. Hát a csapat is jó, meg ez az egyéni sport, aki ezt jobban szereti, én annak javaslom.
2: És akkor amit mondasz, hogy kitartás, az pedig hát tulajdonképpen az életben segíti a dolgokat. Ugye igen. Van a sport életed, de a kitartás az pedig az életben való érvényesülés, jó döntés, stb. Ez segít.

0: A Körmendi Birkózó Egyesület edzője és három növendéke a műsor vendége ma. Eddig Bartók Zsolt edzővel beszélgettünk az Egyesület sikereiről és a szombati birkózó gála tudnivalóiról. Most az Egyesület sikeres sportolói mutatkoznak be röviden. Másodikként Dancsics Olivért kérdeztem.
1: Én Dancsics Oliver vagyok, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába járok, és hatodikas vagyok, és 2020-ban kezdtem el birkózni.
2: Neked mik az emlékeid, hogy kerültél ebbe az egyesületbe? Hoztak, akartad, később tetszett meg?
1: Még a szüleim megmondták, találtak egy oldalt Facebookon, hogy Körmend Birkózó Egyesület, és megmutatták nekem, de először még féltem, mert mutattak egy pár videót, hogy mi folyik ott a szőnyegem. Elmentem egy edzésre, élveztem, és folytattam, és megtetszett, és nagyon sokat kezdtem járni edzésekre.
2: A szüleid is sportolók, vagy csak neked akartak egy jó sportot?
1: Ők nem voltak sportolók, régebben azok voltak, de most nem, csak apukám kickboxol. De akartak nekem egy jó sportot, mert régebben fociztam, de az nem ment.
2: Ezt te is érezted, hogy nem megy, és akkor jó volt, hogy volt mit választani, vagy választási lehetőség?
1: Hát a birkózás nem volt választási lehetőség, csak megmondták nekem a szüleim, hogy van ilyen sport, kipróbáltam, és olyan tetszett nekem. A foci meg nem annyira tetszett, mert ugye csapatjáték.
2: Milyen érdekes ez egyébként, én teljesen értem ezt, hogy, és milyen jó, hogy beszélünk erről, hogy nem lehet ilyen uniformist húzni senkire, hogy mindenki a közösségi csapatjátékba kellene, hogy játszon, mert mindannyian mások vagyunk, mindannyian másba tudunk kiteljesedni, és most kettőtök is erről beszélt, ez így jó azért, hogy erről így beszélünk, hogy aki úgy érzi, hogy nem tud csapatban teljesíteni, az ne érezze magát rosszul, az keresse meg a maga útját, például egy birkózó egyéni szőnyeg programot, és akkor az. Ismét az edzői felsorolásból hallottuk, hogy mennyi jó eredményed van született. Tőled is megkérdezem, hogy a teljesség igénye nélkül, mert tényleg sok jó az eredmény, de melyik volt, kettőt soroljunk fel, amik így a legnagyobb büszkeséggel töltöttek el, vagy a legnehezebb volt?
1: Az egyik verseny, amire nagyon büszke lehetek, az a 2026-ban volt, országos bajnokság, és ott második helyezést értem el.
2: Nehéz volt megszerezni az ezüstöt?
1: Igen.
2: Erősek a kortársaid, a korosztályos birkózó?
1: Igen, meg azon a versenyen 4 meccsem volt, és fárasztók voltak az ellenfelek, az utolsó meccsbe kikaptam, mert az ellenfél nagyon erős volt, és nem voltam ott fejben.
2: A fejben ott lenni az a siker alapja, a győzelem alapja?
1: Az is nagyon fontos a birkózásban.
2: És ugye általános iskolások vagytok, mégis pontosan érzem, hogy tudjátok, amikor ezt mondjátok, hogy fejben ott lenni, hogy ez mit jelent, pedig azért ez a korosztály elég szétszórt ahhoz, hogy így ne tudja, hogy mi ez, vagy ne akarja tudni, hogy mi az ez, de nektek ez szinte kötelező elsajátítani, ugye, hogy fejben ott lenni. Milyen technikák vannak rá, hogy koncentrált légy? Hogy tud ott lenni fejben, mit csinálsz?
1: Hát, ugye a versenyen nem gondolok másra, csak hogy mit kell csinálnom, nem gondolok a külvilágra, hogy mi van kín, mi történik, hanem a versenyre kell összpontosítani.
2: Szerinted neked mi az erősséged, és miben kell fejlődnöd még?
1: Az erősségem az a gyorsaság, de ami fejlődnöm kéne még az erő, meg a technika.
2: Mert a legjobb helyen vagy, hogy ezekbe fejlődjél, és a Zsolt pedig úgy is tudja, hogy ezeket hogy érje el nálad, úgyhogy tényleg a legjobb úton vagy. Meddig akarod folytatni a birkózást?
1: Hát, ameddig még bírom. Vagy ameddig szeretném. Vagy ugye tudom, mert ha középiskolában nagyon messze leszek, nagyon messze lesz a középiskola, akkor lehet, hogy nem tudok bejárni edzésekre.
2: Akkor lehet, hogy ketyeg az óra, de lehet, hogy nem fogod kibírni, mármint az idő, hogy meddig vagy az egyesületben, de szerintem akit így a birkózás füstje megcsapott, megszerette, az nem fogja egyszerűen ott tudni hagyni, biztos, hogy vagy visszajár, vagy keres magának majd ott messze valami egyesületet, ha bár ugye a helyek se egyformák, azért nálatok itt nagyon jó légkör van ebben az
1: Igen.
2: egyesületben, ugye? Jó közösség. Összetartotok. Fiúk, lányok együtt, szóval ilyen nagy csapatérzés?
1: Igen.

0: A Körmendi Birkózó Egyesület edzője és három növendéke a műsor vendége ma. Eddig Bartók Zsolt edzővel beszélgettünk az egyesület sikereiről és a szombati birkózó gála tudnivalóiról. Most az egyesület sikeres sportolói mutatkoznak be röviden. Harmadikként Csillag Leventével ismerkedhetnek meg.
1: És akkor itt is egy bemutatkozás kérek.
2: Csillag Levente vagyok, 15 éves, szombathelyi gépipari és informatikai technikumban tanulok informatika szakmát.
1: Hogy a növendéktársaitól is kérdeztem, hát tőled is akkor a történet kezdetére menjünk vissza, hogy te hogy kerültél az egyesülethez.
2: Történet kezdetéről sajnos nem sokat tudok, mert elég régen volt. 11 éve, 2015-ben anyukám felvetette az óvodában, van egy lehetőség, hogy a mozgásomat tudnánk javítani. És beiratott ugye mozgásfejlesztőre, mert ez annak idejében még ilyen foglalkozásnak volt elnevezve, és később iskolában is megmaradt, és beleszerettem, és itt maradtam végig.
1: Hát biztos nem véletlenül szerettél bele, mert biztos tényleg érezted a jótékony hatását, ugye?
2: Igen, sok jótékony hatása van. Például a mozgás sokkal könnyebb, nagyon egyszerűnek érzem, és szerintem fogékonyabb is tőle az agyam, és hát ugye nagy nyomás alatt is tudok gondolkodni.
1: Nagyon érdekes, mert tényleg a társaiddal is, hogy beszélgettünk, hogy itt igazából nem csak a birkózásról van szó, hanem tényleg a hétköznapokról, az iskoláról, a teljesítményről, a tanulásról, úgyhogy ez a birkózás több, mint sport, ugye?
2: Ahogy igen.
1: Mondod is. Neked mik a erősségeid, és miben kellene még fejlődni?
2: Az erősségeim szerintem a technikák, de a gyengeségem az viszont a fizikális erő. Abban le vagyok maradva a korosztályomhoz képest.
1: Mennyire a fizikális erőhöz mi minden kellene? Még több edzés, nagyobb terhelés? Szerinted mi az, amiben a jövőben kell ebben?
2: A több erőléti edzés elsősorban. Még a táplálkozás is sokat hozzátesz.
1: És mondod, hogy a technikában viszont jó vagy, birkózás technikában. Ez meg megint logika, gondolkodás is, ugye, meg szinte pszichológia is, hogy a másiknak a előre lásd a másik lépését, és még meg tud előzni. Ugye ez is a technikát jelenti.
2: Igen.
1: Akkor neked tényleg így nagy empatikus képességed van, hogyha belelásd az ellenfélbe, és ezzel tudsz nyerni.
2: Igen.

0: A Körmendi Birkózó Egyesület edzője és három növendéke a műsor vendége ma. Eddig Bartók Zsolt edzővel beszélgettünk az egyesület sikereiről és a szombati birkózó gála tudnivalóiról. Most az egyesület sikeres sportolói mutatkoznak be röviden. Harmadikként Csillag Leventével ismerkedhetnek meg.
1: Neked is kérdezem, hogy neked melyik az az eredmény, ami a legszebb emlék?
2: Hát legszebb emlékem talán Szlovákiához köthető, Trencsényhez, ahol két ellenfelem volt, akik nagyot hibáztak, ezért az első helyet el tudtam érni.
1: Nemzetköziek voltak az ellenfelek?
2: Igen.
1: Nagy ellenfelek voltak, nagyot győztél rajtuk ezzel, hogy...
2: Hát erőben mindenféleképpen előrébb voltak szerintem, mint én, viszont technikában nem.
1: Akkor a mérlegre tesszük a technikát és az erőt, akkor a technika, ami tulajdonképpen fizikai mértékegységben nem is kifejezhető, de néha nagyobbat tud nyomni a labdában, mint az erő, ugye?
2: Igen, de ugye ez is az erő mértékétől függ, hogy mekkora a különbség.
1: Az előbb, amikor az edzésekről, az egyesület működéséről beszéltünk, akkor elhangzott, hogy milyen sok edzés van, ez mekkora időbeli terhet jelent, bár biztos vagyok benne, hogy ti nem élitek meg, de azért rákérdezek, hogy nem sok idődet veszi el az edzés meg a meccsekre készülés?
2: Nem, erre külön hagyok időt.
1: Tehát nem teherként éled meg, hanem ez az életed része.
2: Igen.
1: Fontos. A közösség, ahova jártok, otthon érzed benne magad, szereted azt a közösséget?
2: Persze.
1: Mi a jó ebben a közösségben? Mivel több, mint mondjuk egy iskolai osztály, vagy egy haveri társaság?
2: Sok különbség nincs, hiszen baráti kapcsolatot ápol szinte mindenki egymással, úgyhogy így egybe van az egész, mint egy kisebb család.
1: Milyen szép. Különben mennyi emberre gondoljak? Például a ti korosztályotok, vagy hogy mondjam, akik így edzésre jártok, ez mennyi embert jelent? 10-et, 20-at, mennyien vagytok egyen?
2: Az egyesületünkben?
1: Hát az egyesületben is, meg akik mondjuk egy időablakban jártok edzeni.
2: Hát egy edzésre, hogyha nem beteg senki a haladó csoportban, 15-20 körül, ha jól tudom, annyi szokott lenni. Uh-huh. És a kicsiknél, a kezdőknél is vannak páran. Egy tizet, ha jól tudom, az is megüti, 15-öt talán.
1: Ha valaki hallja ezeket az interjúkat, és esetleg kedvet érezne ehhez a sporthoz, te miért tudnád neki ajánlani, akár fiú, akár lány, mivel biztatnád?
2: Befogadóak vagyunk, szerintem nagyon. És mivel az edzőm felméri mindenkinek a tulajdonságát, és személyre szóló edzést rak össze.
1: Tehát mindenkire egyéni figyelem jut, és nincs senki túlterhelve, vagy a képességeihez képest túl elvárások nincsenek. Biztonságban érzitek?
2: Igen.
1: Nagyon sok fontos dolgot és szép dolgot hallottunk itt a növendékektől, tényleg szívmelengető volt, meg hát valahogy nem tudom, a jelenlétükkel, a személyiségükkel szinte alá is írják ezt, amit hallottunk. Én látom, hogy ez teljes szívből jött, hogy mennyire szeretik ezt a sportot, az egyesületet, a közösséget. Most tavaszt lezárjuk. Nyáron mi minden vár a birkózókra? Úgy tudom, majd szeptembertől kezdődnek újra a meccsek, bajnokságok. Nyáron mi történik?
3: Nyáron a három hónap, a június végéig még edzések vannak, majd MSZ-nek június végén edzőtáborban megy, illetve a csapattal meg augusztus 10-14-ig szombathelyen fogunk edzőtáborozni a Vasas, Kőszeg, illetve Körmend, illetve szombathelyi birkózókkal együtt. Egy egyhetes edzőtáborba veszünk részt, aminek az alapja és a célja, hogy a szeptemberi versenyszezonra felkészüljünk.
1: Köszönöm szépen akkor a Körmendi Birkózó Egyesület tagjainak, vezetőinek, egyesület vezetőinek a látogatást a rádióban. Én szeretném ezt folytatni ősszel, késő ősszel, megint beszéljük át, mi minden történt az edzővel, meg hogyha szívesen jönnek, akkor a növendékek velük is, most már beletanultak az interjúadásba, és ügyesek voltak. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
3: Na, mi köszönjük, és köszönjük a megtisztelést.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Rap hangolva.
1: Nekem nem te, ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebbe én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negylapokba fagyizások.

0: Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappal után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd, van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában. Adni minden, de kérni százszor hiába. Tudom, hogy sokan vívnak harcot a lelkükkel. Van, aki tervek nélkül él, van, aki bűnökkel. Van, aki hagyja, hogy az élet megdolgozza. Van, aki nem bírja, van, aki megoldja. Jóért jót várja, törvényed a karma lesz. Ha érted, legbelül mindegymás, hogy mit tesz. Érezd, hogy változik a sorsa, csak a

0: tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
1: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél 10-től már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél 1-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
0: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körment polgármestere, a Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
2: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatal hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint mint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Rába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
0: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében káciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6 hét időtartamra nyújt ideiglenesen megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesaf honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen

0: nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt, vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel három olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
1: Sporthírek.
0: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem.
1: Időjárás jelentés.
0: Majd hidegfront hatására a több kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 27 fok körül alakulhat.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Keletre, Magna Hungáriába. Julianus barát. A nagy magyar orientalisták elődje, aki az ős hazát kereste. Az Ázsiában maradt magyarokról szóló regék és krónikák, de legfőképpen Ottó barát beszámolói alapján indult először 1235-ben. Szerzetes társa néhány évvel korábban kelt útra ugyanazzal a céllal. A Fekete-tenger északi partvidékén eljutott a Kaukázusig, de ott megbetegedett, és kénytelen volt hazatérni, majd néhány nappal később meghalt. De még be tudott számolni arra járó magyarokkal való találkozásáról, akik elmondták neki, hogy merre élnek a többiek. A frissen trónra lépett IV. Béla minden támogatást megadott Julianus útjához, mert kapcsolatba akart kerülni több száz éve elveszettnek hitt honfitársainkkal. A 4 tagú csapatból 2 félútról visszafordultak, majd a barát 3. társa meghalt a hatalmas sivatag átszelése közben. Julianus végül eljutott a Volgáig. Annak partján északnak haladva megtalálta és meg is értette az ott élő magyarokat. Ekkor hallotta készülő mongol támadásról, amiről 1,5 éves utazása végén hírt hozott a királynak. Kodolányi János Julianus barát című regénye nem csak a 13. századba röpíti vissza az olvasót, de a párbeszédekben a kor archaikus nyelvezetét használva mutatja be a történetben a Györknek született szerzetes, lenyűgöző életét.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója.
1: What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rábatöltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem a egyik szívem

0: lennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batthyány Satmon László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők, a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyány Satmon kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Aszbeszt szennyezet lehet a Rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat, a töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. Az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskolakezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Szeldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglárka Eszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a Körmendi Intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Orcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kődéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Déli-Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség, tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előrejutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
1: Sporthírek.
0: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
1: Időjárás jelentés.
0: Majd hidegfront hatására a több kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarokra.

0: sátorok környezetében erős viharos lökések kísérhetik, a maximum délután 27 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Reklámot hallottak.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a Körbe Polgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A szociális központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél 10-től már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél 1-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amit szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.

0: és pénzügyi feladat. Ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Rába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
1: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében káciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6 hét időtartamra nyújt ideiglenesebb megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesef honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
2: Sporthírek.
1: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az Egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem.
2: Időjárás jelentés.
1: majd hidegfront.

0: Hatására a több kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 27 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva. Oh, love you, it kills my curse.

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál vele. Csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés, egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab.
0: És a világ hírei a 99.8-on.
5: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Az Beszél szennyezett a rába töltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
6: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek oltrávának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
5: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyén Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyén Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezet lehet a Rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalomkorlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a

0: javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglár Keszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a Körmendi Intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Olcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A Párizs főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kődéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl-Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség, tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
1: Sporthírek.
0: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
1: Időjárás jelentés.
0: Majd hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 27 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitál

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, Karórás.
3: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
5: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a körbepolgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Szociális Központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél 10-től már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél 1-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
5: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, a Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
7: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatal hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágítása,

0: Felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi azbesztmentesítési program keretében kálciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6 hét időtartamra nyújt ideiglenesen megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesaf honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
1: Sporthírek.
0: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem.
1: Időjárás jelentés.
0: Majd hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 27 fok körül alakulhat.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Közlekedési információk.
1: Megnövekedett a kamionforgalom a belvárosban, ennek az az oka, hogy le van zárva az elkerülő, azaz az M80-as autóutat most nem lehet használni körment kelet és nyugat csomópontja között, nem csak a kamionokat, hanem minden forgalmat a 8-as főút körmenti átkerési szakaszára irányítanak. A korlátozás 16 óráig lesz érvényben. Holnap a Csákány-Dorosztó és Vasszent Mihály közötti M80-as szakasz nem lesz majd használható reggel 7:30-tól, ugyancsak délután 4-ig. Dolgoznak a 8-ason többfelé, például Vasvár térségében hídjavítás okoz útszűkületet, kicsit távolabb Hajmáskert térségében Veszprém felé a külső sávot zárták le a 38-as kilométernél. Hallgatóink jelzése szerint mérőautó állt nem sokkal ezelőtt a 8-ason Molnasecsőd belterületén, egy fehér furgonból ellenőrizték ezúttal is a közlekedők sebességét, Magyarszecsődnél pedig rendőri ellenőrzés fogadta hallgatónkat, szóval óvatosan a gázpedállal, arra felé köszönjük az infót, várjuk önöktől is. Bármi fontosat látnak az utakon, írják meg 33 29 55 50 vagy facebook.com/körmendet.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rába töltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
6: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem a egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek oltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszínenek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
5: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyén Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyén Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezet lehet a rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. az iskola kezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskola kezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglárka Eszter pedig a harmadik helyen végzett.

0: Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsítfű félék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lill-Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jette-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség. Tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
1: Sporthírek.
0: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
1: Időjárás jelentés.
0: Majd hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 27 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a körbepolgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Szociális Központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél 10-től már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi idő az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél 1-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
5: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, a Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
7: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali áru feltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Lába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
5: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében kálciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést,

0: esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
1: Sporthírek.
0: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem.
1: Időjárás jelentés.
0: Majd hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 27 fok körül alakulhat.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Nyitva hagytam az ajtót, de nem jön be rajta senki.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rábatöltés a Sárvárnál, köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek oltrávának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyén Satmon László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyén Satmon kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezet lehet a Rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat, a töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. Az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskolakezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglárka Eszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a körmendi intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Orcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsit főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a bábányfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollen.

0: amelyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
1: Sporthírek.
0: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 27 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Szép napot mindenkinek, elindult a délután itt a Város Rádiójában a 99.8 hullámhosszán. Ma is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és ott számítok a figyelmükre. Jó zenékkel, érdekességekkel, meg sok-sok hasznos infóval. Hasznos infók tekintetében pedig hamarosan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, de ha önök is tapasztalnak közben valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére. A zenék sorában pedig Pink és a Girl Party Started után Offenbach és a Miles Away indul. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk. It started-

0: közlekedési információk.
1: Ma is dolgoznak több helyütt a térségben. A legfontosabb infó talán az, hogy karbantartási munkák miatt lezárták az M80-as autó utat Körment térségében. Délután 4 óráig várhatóak a munkálatok, így a 162-es jelű Körment keleti csomópont helyett a 166-os jelű Körment nyugat csomópontnál lehet felhajtani az autó útra. Tehát, hogyha valaki Szombathely felől érkezik, akkor a 2x2 sávos autóút végén lévő körforgalomnál nem lehet felhajtani az M80-as autó útra. Legelőbb az adabútorgyárnál lehet felhajtani az M80-as autó útra, illetve itt le kell hajtani, hogyha valaki Szentgotthárd irányából érkezne. Emellett forgalomkorlátozás van kátyúzás miatt a Molna-Szecsőt-Katafa összekötő úton, itt félpályás zárás mellett dolgoznak a magyar közút szakemberei, valamint kátyúznak az Őriszentpéter-Rönök összekötő úton is. Itt mintegy 18 kilométeren át kell útszűkületre számítani az erre autózóknak. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom most, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körment FM Facebook üzenetére, hogy aki később indulótnak, ő is tudjon tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: body you.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, ráhangolva.

One Republic és a Lawrence Out forgott a 99.8-on a Város rádiójában. Ma délutántól sem lesz teljesen eseménytelen felettünk az égbolt, hiszen a napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az esti órákban nyugat felől ismét több helyen lehet csapadékra számítani. A Dunántúlon akár szervezettebb zivatarzóna is érkezhet, amely felhőszakadást és nagyméretű jég is kísérhet. A szél is egyre gyakrabban élénkül meg, a zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökésekre is fel kell készülni. A hőmérséklet jelenleg itt a térségben 22-23 fok körül alakul, ez később még egy kicsit húzhat feljebb is, viszont amint megérkezik a csapadék, ismételten 10 fok közelébe hűl majd vissza a levegő. Holnap a reggeli, illetve a délelőtti órákban az ország keleti felében lehet eső zápor, viszont nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt majd a nap. Napközben 20 és 27 fok közti maximumokra lehet számítani, az észak-nyugati szél emellett pedig sokfelé élénk és erős lesz a front. Érzékenyek számára mozgalmas az időszak, a fölöttünk hullámzó hideg front miatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás is jelentkezhet, úgyhogy vigyázzanak mindenképpen magukra. A zivataros idő az aszmások számára is megterhelő lehet, ezért a viharok idején mindenképpen érdemes zárt helyen tartózkodni. Ha pedig kisüt a nap, akkor ne feledkezünk meg a védelemről sem. Délután 4 óráig erős UV-sugárzásra lehet számítani. Tehát a délután még nyárias, de estétől egyre több felé fordulhat ismét zivatarosra az idő, úgyhogy érdemes szemmel tartani az eget, ha szabadtéri programot szerveznének a délután hátralévő részére.

0: Of Monsters and Men és a Little Talks forgott a Körmendiek kedvenc rádiójában. Hamarosan pedig elérkezünk az első óránknak a végéhez, úgyhogy kettőkor Lakosi Gabi vált itt a stúdióban hozzá a legfontosabb híreket, infokat, de ne menjenek önök sem messzire a készülékektől. Várom vissza önöket, a hírek után is tartsanak velem.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a körbepolgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A szociális központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
7: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél tíztől már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél egytől már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételünket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amit szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
6: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
8: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Rába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
6: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében kálciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6-7 időtartamra nyújt ideiglenesen megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársasága figyelmet. A változásokról a GyeSav honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhúzott

0: Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
1: Sporthírek.
0: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.
2: Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on, egy perccel vagyunk 4:30 előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, hiszen 5-ig leszek itt az éterben, és ahogy már a délután elején is elmondtam, hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, körbenézünk a nagyvilágba, na meg persze itt szólnak a térség legjobb zenéi. Szia, és Teddy Swims, utána kávészünettel megyünk tovább. Újdonságok a levegőt szól hamarosan, de itt lesz velünk Beyoncé és egy korábbi sikere, a Single Ladies is. Jó rádiózást és kitartást továbbra is a munkában!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Mozgalmasnak ígérkezik az előttünk álló hétvége nem csak Körmenden, hanem a térségben is, így például Egyházas Rádócon az előttünk álló hétvégén június 13-án rendezik meg immáron negyedik alkalommal a Rádóci. Az esemény részleteit az Egyházas Rádóci Faluszépítés Hagyományőrző Egyesület elnökétől Kovácsné Bazsó Katalintól hallhatják.
2: Fél négyre van meghirdetve az indítás, de hát nyilván a futók is előbb jönnek, van, aki végig szokta futni, akár most nem a 10 kilométereset nyilván, de a rövidebb távokat megnézik, bemelegítenek, beszélgetnek, és hát valószínű, hogy előtte kitáncoljuk a májusfát, ami tudom, egy picit elcsúszott időben van, de ezt az alkalmat találtuk rá. Úgyhogy előtte májusfát kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy parasztolimpia is, ami úgy méltán zárja a napot. Ezt harmadik alkalommal rendezzük meg. Az elején még félve jelentkeztek a csapatok, most már azért ez is felkapottabb és népszerű, főleg azért, mert ez egy vidám, egy vicces elemekből álló kis párbaj a csapatok között, és

barátságok, vagy rokonság körébe, vagy ilyen munkahelyi barátok körében, úgyhogy ide is várjuk külön a nevezéseket, mert ezt is szeretnénk, hogyha minél többen lennének. És közben a gyerekeket megvárjuk kézműveszkedéssel,

nevetni a versenyzők, vagy szurkolni a futóknak, és nevetni akár a Parasztolimpián a bakikon. Egy alkalom arra, hogy együtt legyünk. Mindenkit szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Rio és a When the Sun Comes Down szólt a Város rádiójában. A videójátékok és a hip-hop világának rajongói most egy igazán különleges együttműködésnek örülhetnek. A népszerű rapper Wiz Khalifa ugyanis csatlakozott a Hitman World of Assassination sztárvendégeinek sorához. A játék legújabb limitált ideig elérhető küldetésében a zenész The Wizard, vagyis a varázsló néven bukkan fel, méghozzá célpontként. A történet egy zsúfolt MMA arénában játszódik, ahol a legendás 47-es ügynöknek kell észrevétlenül bejutnia, felkutatni a célpontját, majd végrehajtani a küldetést. A fejlesztők szerint azonban ez most nem lesz egyszerű feladat, The Wizardot harcosok, testőrök és hűséges követők veszik körül, ráadásul a karakter nem csak híres rapper, hanem komoly harcművészeti tapasztalatokkal is rendelkezik. Éppen ezért a játékban sem egy könnyű prédaként jelenik meg. A különleges küldetés július 5-éig ingyenesen kipróbálható minden játékos számára. A Hitman sorozat korábban is gyakran vont be ismert sztárokat különleges küldetéseibe, így a mostani együttműködés újabb érdekes fejezetet jelent a játék történetében.

Egy újabb óra végéhez közelítünk szép lassan. Lakos Gabi vált a stúdióban, 3-kor hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza, és folytatjuk a délutánt is, úgyhogy ne menjenek nagyon messzire azok se a készülékektől, hiszen a térség legjobb zenéi itt szólnak, úgyhogy mindenképpen igyekszem a következő két órát is még feldobni jobbnál jobb zenékkel, hogy egy kicsit gyorsabban teljen a munkaidő. More Chiba, Rome was built in the day. Ez a jó kis dal pedig szól még a hírek előtt itt a 99.8-on.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rábatöltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
6: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek Oltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszínenek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
5: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyén Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyén Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezett lehet a Rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskola kezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcseyiek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglárka Eszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a Körmendi Intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Olcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lill-Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség, tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csak nem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
0: Sport hírek.
5: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel

0: keleten, északkeleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Pörög tovább a délután, itt a Város Rádiójában a 99.82 perccel vagyunk, 4:15 előtt, én pedig továbbra is Tucili vagyok itt az éterben, és még a hátralévő alig két órányi időben igyekszem egy kicsit felpörgetni a hangulatot, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, na meg ebben a változékony időjárásban is azért ránk fér a jókedv, úgyhogy ehhez igyekszem hozzájárulni. Rob Thomas után Mark Ronson és Rai legfrissebb közösével, például a Susannel, ez szól most nálunk, ráthangolva.

Casey és Ricky Martin Maria című közöse forgott a 99.8-on. Madonna ismét nagyot húzott, hiszen alig néhány óra alatt több mint 1,4 millió megtekintést gyűjtött be legújabb rövid filmje, amely az új albumát vezeti fel. A közel 14 perces Confession to the Film nem hagyományos videóklip, hanem egy látványos filmszerű alkotás, amelyben a pop ikon mellett számos világsztár is feltűnik. Többek közt Kate Moss, Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, valamint Madonna lánya Lourdes Leon is szerepet kapott. A szürreális történetben Madonna egy különös álomvilágon utazik keresztül, ahol a valóság és a fantázia folyamatosan keveredik. A filmben még két Chelsea futballista, Cole Palmer és João Pedro is felbukkan. A rövid film a július 3-án érkező új album, a Confessions on a Dance Floor Part 2 előfutára. A lemez a 2005-ös Grammy-díjas Confession on a Dance Floor folytatása, és Madonna pályafutásának 15. stúdióalbumaként jelenik meg. Az énekesnő szerint egy hagyományos videóklip nem tudta volna visszaadni azt a kreatív világot, amelyet az új album köré épített, ezért döntött egy nagyszabású filmes projekt mellett. Hát kíváncsian várjuk az új albumot, amelyről a folytatásban már szól, és a Sabrina Carpenterrel készített közös, ez nem más, mint a Bring Your Love. Jó rádiózást!

0: talk about.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: 2:30, és ismételten itt az Őrségi Vásárimáron 44. alkalommal szervezik meg. Idén is színes kulturális, zenei és családi programokkal várják a látogatókat Őri Szentpéteren és a környező településeken június 26 és 28-a közt. A háromnapos rendezvényen kirakodó vásár, kiállítások, természetjáró túrák, gyermekprogramok és hagyományos bemutatók is helyet kapnak a hagyományokhoz híven. A zenei kínálatból kiemelkedik a Csocsász koncert, a Kaukázus élő fellépése, valamint vasárnap este a Soulwave koncertje. A humor kedvelőit stand-up est várja, a családokat bábszínházi előadás és gyermekkoncertek szórakoztatják, míg a nosztalgiázók egy különleges retro kert moziban nézhetik meg a Hogyan tudnék élni nélküle című sikerfilmet. Az Őrségi Vásár évtizedek óta térség egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye, ahol a hagyományok, a kultúra és a kikapcsolódás találkozik, tehát idén is érdemes lesz ellátogatni, és hogyha már szóba került a Soulwave, akkor tőlük szól a folytatásban a Farkasok.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

Újabb óra végéhez közelítünk, Lakosi Gabinak adom át ismét a stúdiót, hozza 4 órakor a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza a délutánunk utolsó órájával. Önök sem menjenek nagyon messzire. Lizzo és a Girls, valamint Michael Zegger Band és a Let's All Shant forog még a hírek előtt itt a 99.8-on. Ráthangolva. Hold my bag, bitch! Hold my bag! Do you see this shit?

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a körbepolgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Szociális Központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél 10-től már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél 1-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
5: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, a Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
7: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó az zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Rába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
5: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében káciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6 hét időtartamra nyújt ideiglenesen megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársasága figyelmet. A változásokról a Gyesa honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóságokkal.

0: jelentés.
1: Csütörtökön délelőtt sok felé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, északkeleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sok felé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

délután utolsó óráját is elindítottam. Itt a Körmend FM-en pontosan 4:05 van, én Tóth Cili vagyok továbbra is. Tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni. Jó kis zenékkel Pete Tong, Jazz Buckley és Becky Hill, valamint a Sing It Back és Arctic Monkeys Are You Mine című sikere szólt, a folytatásban pedig Sean Paul-al megyünk tovább. Indul a Get Busy. Shake that

0: Mozi ajánló.
1: Holnap nyit a Körmendi Sinkovics Imre Film Színház. Hozom is az ajánlót ehhez. Továbbra is látható a Michael című mozis portré a világ egyik legnagyobb hatású művészének életéről és hagyatékáról. Holnap, azaz június 11-én 5 órától tűztevászorra a Körmendi mozi. 19.25-ös kezdéssel pedig premier vetítés keretein belül látható a Szürke zóna, amerikai-angol akciófilm. Tehát holnap nyit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház. Én jó mozizást kívánok!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

The Weeknd és a Nathan is Lost Salt a 99.8-on. Ha tenni szeretnénk az egészségünkért, akkor nem feltétlenül kell maratont futnunk. A szakértők szerint ugyanis már a rendszeres mérsékelt mozgás is segíthet csökkenteni a szervezetben zajló krónikus gyulladásos folyamatokat, amelyek számos betegség kialakulásában szerepet játszhatnak. A legegyszerűbb mozgásforma továbbra is a séta. Kutatások szerint napi 20 perc tempós gyaloglás kedvezően hathat a szervezetre. Emellett a heti 2 alkalommal végzett erősítő edzés, a jóga, az úszás vagy a kerékpározás is hozzájárulhat a gyulladás csökkentéséhez. Egyre népszerűbb a mini trambulinon végzett úgynevezett rebounding edzés is, amely kíméli az ízületeket, miközben alaposan megdolgoztatja a keringési rendszert. A szakemberek továbbra is hangsúlyozzák, hogy a mozgás mellett a megfelelő alvás, a stressz csökkentése és az egészséges táplálkozás is fontos szerepet játszik a szervezet egyensúlyának megőrzésében. És hogyha már mozgás, akkor ne feledjük, június 12-én mozgás éjszakája Körmenden este 6-tól éjfélig rengeteg mozgásformával ismerkedhetnek meg a kilátogatók. Legyünk minél

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Ismét egy hétvégi program kínálatot hozok a folytatásban. Itt a 99.8-on, ugyanis a hétvégén ismét az irodalom fővárosává válik Szombathely. Június 12-én kezdődik ugyanis a Bloomsday, amely James Joyce világhírű regényének, az Ulyssesnek állít emléket. A többnapos összművészeti fesztiválon felolvasások, koncertek, színházi előadások, kiállítások és utcai programok várják az érdeklődőket a főtérre. A látogatók Leopold Bloom nyomában járhatják be a várost a Bloomháztól egészen a Joyce szoborig. A rendezvény megnyitóját június 12-én délután 2-kor tartják Szombathely főterén, a Joyce szobornál, ahol jelen lesz Írország magyarországi nagykövete is. A szervezők minden programra ingyenes belépést biztosítanak, így bárki átélheti Szombathely egyik legkülönlegesebb kulturális fesztiváljának hangulatát.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale a

Elérkeztünk a mai délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi hozza 5-kor a legfontosabb híreket, infókat, aztán pedig a folytatásban is szólnak a jó zenék, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Holnap várom önöket ismét. Egy jó kis laza délutánnal tartsanak akkor is velünk. Tóth Cilit hallották, további szép estét és jó rádiózást a Körmend FM-mel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rábatöltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
6: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek oltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszínenek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
5: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyán Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyán Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezet lehet a Rába a bal parti töltésén található Bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskola kezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglárka Eszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a Körmendi Intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Orcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsit főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lillibalaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség, tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
0: Sporthírek.
5: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
0: Időjárás jelentés.
5: Csütörtökön délelőtt sok felé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken. Yeah!

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a Körbepolgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A szociális központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
5: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, a Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
7: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Rába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
5: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében kálciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6 hét időtartamra nyújt ideiglenesebb megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasútársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesaf honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
3: Sporthírek.
5: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az Egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzá

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Volt egy sehova se kedv, pár óra beletel, de megfordul.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Figyelem, figyelem! A nagy medence mellett egy kis medencét találtam. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot.

0: Turmi. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rábatöltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek oltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyén Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyén Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezett lehet a Rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. Az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskola kezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglárka Eszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a körmendi intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Orcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes a fenyőféléké, az útifűjé a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kődéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lill-Balaton-átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten. Ezeknél már 95%-os a telítettség, tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t. Hozzátéve, a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csak nem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
0: Sporthírek.
1: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a körbepolgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A szociális központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni. És ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
1: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, a Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
3: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Rába parti üdülőövezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
1: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében kálciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban 2 alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6-7 időtartamra nyújt ideiglenesebb megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a GyeSav honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
0: Sporthírek.
1: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az Egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rábatöltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem a egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, Körmendi a Koltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyén Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyén Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezet lehet a Rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. Az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskolakezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglár Keszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a körmendi intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Orcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kődéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lill-Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség, tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
0: Sporthírek.
1: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
0: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
3: Bárányfelhők, ez a címe annak a vadonatúj Help Chris dalnak, amelyel megismerkedünk ebben az órában a Bestiák frontemberével, Miss B-vel közösen készült el ez a könnyed nyári sláger. Help Chris, azaz Pap Krisztián lesz a vendégünk, aki itt lakik, nem is oly messze tőlünk. Körben nagyon fontos volt az életében, hogy miért ezt is el fogja árulni nekünk, és persze a további idei terveiről is beszélgetünk. Egyébként élőben is lehet majd látni és hallani őt a Várkert Vibes nevű rendezvényen, ezt most vasárnap délután tartják majd itt Körmenden a Várkertben. Én Hászalai Balázs vagyok, remélem, hogy együtt töltjük ezt az órát, ami tel is tele lesz a retrohazai slágerekkel. Jó rádiózást kívánok!

0: vadonatúj dallal jelentkezik Help Chris, azaz Pap Krisztián, aki nem először jár a stúdiónkban. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk. Miss Beaver, a Bestiák egyik alapítójával, frontemberével álltál össze, hogy miért, ez is hamarosan ki fog derülni. Honnan az együttműködés ötlete?
1: Igen, szia Balázs, és üdvözlöm a hallgatókat is. És ahogy mondod, érkeznek az új dalok. Hát most ebben a pillanatban egy új dallal jelentkezem, aztán valóban szeretnék még helpdalt is. Ennek a dalnak most van egy kis sztoria is, azon túl, hogy 2 évvel ezelőtt írtam, amit valahogy ez jött, és az a címe, hogy elárulhatjuk, nem? Hát menjenek a bárány. Mindjárt meg is hallgatjuk. Menjenek a bárányfelhők a kék égen. Hát az alapelőre ez hozta ki ezt a boldogságot. Aztán végül is úgy alakult, hogy elkészítettem a dalt, én 2 évet vártam rá tényleg, hogy így össze tudjam rakni. Végül is most megvan, és felhívtam a Beat, ő pedig a Bestiákban volt, biztos emlékszel, remélem a hallgatók is, de lehet, hogy jobban, mint rám. És megkérdeztem tőle, hogy nem akarná elénekelni velem ezt a dalt, ő igent mondott, és pont holnap forgatjuk a klippet itt, jön le Beat, és akkor lesz egy klip is rá. És hát most pedig hoztam neked ide a rádióba.
0: Milyen a kapcsolat Beaver a Bestiákkal? Annak idején ti gyakran összehozott benneteket a sors fellépések között, vagy honnan az ismerettség?
1: Hát igen, onnan van az ismerettség, egyébként olyan nagyon nem tartjuk a kapcsolatot, egyszerűen csak felhívtam, nyilván ő tudja, ki vagyok. Meg
0: de miért pont őt hívtad?
1: Nem tudom, hát gondol, az az igazság, teljesen őszinte leszek, olyan előadót kerestem, akinél mondjuk nem az van, hogy sokkal előbbre tart, mint én, már úgy értem, hogy mondjuk nem a, most a Rúzsa Magdinál nem szeretnék kuncsorogni, hogy ugyan már mi lenne, ha engem is vinne magával, ez így egy hülyeség. Tehát nagyjából egy olyan szintű előadót kerestem, mint mondjuk én, retróból jön, hasonló, nem magasabb nálam, hogy ez is egy...
0: Hát
1: igen, lesz, mert hogy hülyén néznénk ki, és én arra pont így valahogy eszembe jutott, hogy mi lenne, ha Big lenne, és akkor ő meg, és ő neki most tök jól megy egyébként, tele van fellépéssel, csinálja ezt a Bestiák retro őrületet, élvezi, csinálja, tök jó az egész, és én gondoltam, hogy az ő hangja pont, és az ő hangja pont.
0: És benne van ő is ilyen új dalokban?
1: Hát szerintem nem, biztos csinál magának új dalokat, de ebben a formában nem, egyébként szerintem viszonylag ebből a szegmensből kevesen csinálnak úgy igazán új dalt. Ugye az FLM csinált most új dalt, az nagyon-nagyon jó lett szerintem. Hallottam az újat egyébként, azon még dolgozniuk kell. Az elsőt azt nehéz lesz überelni, ugye a TNT is kijött most már még második új dalával is, és hát nagyjából én is szerintem nagyon többet nem tudok így hirtelen, biztos van, de hogy úgyhogy kérdésedre válaszolva nem, de ő neki meg így, hát ez így tök jól jött, gondolom most én valójában mindent szállítok, neki csak szerepelni meg énekelni kell, hát miért ne?
0: Hogy emlékszel vissza azokra az időkre, amikor akár össze is futhatott a Help zenekar és a Bestiák formáció a színpadokon, a különböző hazai bulikon?
1: Hát jó kérdés. Egyébként nagyon őszintén én nagyjából 2-szer találkoztam a Beaver. Abszolút.
0: Némi átfedés van.
1: Együtt mozogtunk, igen. Volt buliba is, hogy találkoztunk, igen, meg egyszer a Dobrádinál, a TNT-s Ákosnál. Sokat voltunk együtt annak idején, így cimboráztunk meg minden, és akkor így mentek a bulik, és akkor egyszer a Bee valahogy felkeveredett ott a lakásba, és akkor ott volt egy ilyen közös kis happening, de hogy tulajdonképpen nagyjából onnan ismerem.
0: Maga a dal hogy született meg, amikor elkezdted írni, akkor hogy jött ez a nagyon kellemes, laza hangulat, amiből aztán végül létrejöhetett a bárányfelhők?
1: Hát költöztünk Zalába, akkor valahogy így megfogalmazódott bennem, hogy megint kellene dalokat írnom. Egyébként előtte nem nagyon voltam így. Voltak azért próbálkozások,

0: de ennyire nem, és valahogy itt így egyszerűen ez jött ki, és ez a dal így jött, tehát ez így, ahogy van, szövegestől, mindenestől, akkordostól, ez nagyjából 20 perc volt.
1: Miről szól nagyjából?
0: Ez arról szól, hogy...
1: Nagyon könnyed, ugye?
0: Nagyon könnyed a dal, igen. Ez arról szól, hogy amikor elmegy az ember nyaralni, akkor ott mit érez? Egyébként van is egy olyan sor, hogy hazajönni egy kicsit félek. Amikor tudod az, hogy ott nyaralsz, de tudod, hogy két nap múlva már haza kell menned, és reggel 10-re már ott vagy a munkahelyeden, és azonnal elmúlt a varázs. Tehát, hogy ez a hazamenni egy kicsit félek, tehát, hogy amikor annyira belemerülsz egy nyaralásba, és ez nem feltétlenül, de ez konkrétan a nyaralásról szól, de most lehet egy bármi más. De magának, annak az érzésnek, annak a lelkületnek a megélésére, és hogy ahhoz meg mi kell, hogy menjenek a bárányfelhők a kék égen. Mert akkor nem lesz baj.
1: Biztos nem is véletlen akkor az időzítés a megjelenésnek.
0: Hát nyáltad. Igen, terveztem, hogy ezt majd valamikor ide, úgyhogy most arra készült el amúgy meg.
2: Hamarosan mi is megismerkedünk majd ezzel a dallal, ami tehát Miss B közreműködésével készülhetett el, és nem sokára a klip is kijön hozzá. Előtt azonban belehallgatunk most a 2000-es évek elején megszületett egyik Help slágerbe.

0: folytatjuk a retro témával, azaz Help Chris-szel, aki nemrég Pestiák Lány Trió egy alapítójával, Miss B-vel közösen jött ki egy vadonatúj nóta, amit majd mindjárt meg is fogunk hallgatni. Pap Krisztiánnal folytatjuk most a beszélgetést. A friss felvételnél tartottunk, ennek a zenei alapja is rendkívül modern lett, annak ellenére, hogy régebbi, klasszikus stílusra hajaz.
1: Így van, abszolút. Egyébként ezt most már, mert az előző dalt, ott én megkértem még Moldvai Márkot, hogy vele, vagy pontosabban ő volt az, aki a zenei producer volt az Igazi Szerelemnél, ezt viszont már teljesen én csináltam, mert úgy döntöttem, hogy akkor lesz úgy igazán tényleg, meg nekem ez erről szól, hogy ebbe ki tudjak teljesedni, a klippet is én csinálom, az előzőt is én csináltam, most ezt is, a dalt is, tehát hogy, és igen, abszolút követtem, vagy legalábbis próbáltam követni a saját stílusomat, vagy a saját elképzelésemet, meg nyilván a trendet, mind hangzásba, mind minden egyébben. Amúgy 164 BPM a dal, és, de ugye csomó helyen felezve van, és hát egy kicsit ilyen 80-as évek, ugye ez most abszolút, de divat is, egy kicsit ilyen 80-as évek hangulat, mai hangképpel, meg mai hangulattal. Kicsit gitároztam is benne az elején, meg így a közepén, meg itt ott, ott.
0: Úgy kell kezdenünk egy ilyen könnyed, nagyon abszolút vidámra sikeredett, lendületes kis nyárias dallamet.
1: Hát ez szerintem full.
0: A klip, arról is mesélj akkor, ami most forog majd, ez mikor jön ki, miről fog szólni, hogyan álmodtad meg?
1: A klippel most úgy állok, hogy egyébként majdhogy nem kész van, tehát AI-jal gyártottam le megint csak, hogy az Igazi Szerelemnek a klipjét, pontosabban a háttereket gyártottam le AI-jal. Nyilván ezt az ember most már szerintem kell, hogy használjuk, hogyha már itt van ez a technika, most miért is ne. És egyébként az az elképzelés, mert hogy ugye menjenek a bárányfelhők a kék égen, meg minden egyéb, hogy végül is egy ilyen időjárás jelentős sztori lesz, tehát legyártottam egy olyan hátteret, hogy mint az időjárás jelentés, és most zöld háttérbe fel fogjuk venni magunkat, és akkor mindenféle teljesen szürreális helyszínre az időjárás jelentésen kívül egy ilyen kis kosárral, ilyen kis léggömbös kosárral elrepülünk, és akkor ugye nagyjából a dalba benne van egy ilyen kis éden, ugye ez is, ez a szó is szerepel, és akkor ilyen őrült éden lesz, egy ilyen szürreális madarak, meg minden, nagyon színes, extra színes, extra szuper. Úgyhogy ez így van kitalálva, és ez a...
0: Akkor nem lesznek ilyen ismert zalaegerszegi helyszínek, hanem ez csak véletlen, hogy pont itt veszitek fel a stúdióban.
1: Hát igen, csak a stúdió veszük fel. Nem, igen, tehát nem forgatunk kint, nem lesz igazi bárányfelhő. Lehetett volna, de az igazság, hogy ez így azért egy sokkal gyorsabb és sokkal egyszerűbb módja.

0: Talán még sokan emlékeznek Miss B-re, ő a Bestiák nevű lánybanda egyik frontembere volt, és a mai napig aktív, illetve Help Chrisre szintén a 2000-es évek elején a Help nevű zenekar alapítójáról van szó, akit lakik Körment közelében, és akivel most a közös dal kapcsán folytatjuk a beszélgetést.
1: Gyakran használod a mesterséges intelligenciát, hát akár a klipeknél, ahogy mondtad, az előző is így készült, akár esetleg zenegyártásnál is muszáj már használni?
2: Hát zenegyártásnál az az igazság, hogy ugye több útja van a mesterséges intelligencia használatának. Vannak nyilván, most már szerintem ez így szembe van, tehát sőt már arcban van az, hogy felmész a YouTube-ra, és akkor gyakorlatilag tele van mesterséges intelligencia által gyártott dallal. Ugye ott engem azt tud csak zavarni, amikor mondjuk valaki azt csinálja, hogy ő ezt így úgy adja el, hogy ő a mixer, meg ő a dalszerző, minden, és közben halljuk, hogy a mesterséges intelligencia énekel, és gyártotta is le.
1: Mert ez hallható, de majd erről is beszélünk.
2: Igen, ez nagyjából 8 másodperc alatt legyártható, manapság, tehát beütöd, fölmész a egyik ilyen programra, ami van egy fődet, szerintem már több ága is van ennek, megkéred, hogy csináljon valamit, beírsz egy szöveget, vagy feldúdolsz, vagy bármi, és nagyjából az van, hogy 8 másodperc múlva ad két olyan profi verziót, hogy azt a. És ugye legalábbis ez addig profi, amíg el nem kezdesz vele profin dolgozni. Abban a pillanatban, hogy mondjuk tegyük fel akarsz énekelni a mesterséges intelligencia helyére, elkezd rosszul szólni. Tehát magyarul ötletnek tökéletes, tehát egyébként nem tagadom, ennél a dalnál is én azt csináltam, hogy kértem ötleteket, begyűjtöttem ez olyan most miért is ne, tehát és akkor utána én azt újra meghangszereltem, és hozzátettem a saját dolgaimat, és végül is elkészül egy annál talán kicsit profi verzió, mint amikor ha csak saját kútfőből kezdenék hangszerelni, de ez csak kizárólag a hangszerelésre vonatkozik. A dal egyébként még akkor született, amikor még mesterséges intelligencia nem volt, mert 2 évvel ezelőtt még nem lehetett ilyet csinálni. Most már sajnos az van, hogy innentől kezdve senki nem tudja bizonyítani, hogy ki mit írt.
1: Ugye
2: ez egy érdekes dolog, igen.
1: Nem kell Whitefieldnek lenni senkinek ahhoz, hogy azonnal felismerjen bizonyos jeleket, hogyha meghallunk egy olyan dalt, amelyet mesterséges intelligencia készített. Talán csak a nagyon profik tudják ezeket elrejteni. Nehéz átírni ezeket a dalokat, úgyhogy még véletlenül se tűnjön fel, hogy ebben nem csak a saját keze munkája volt valakinek?
2: Hát ha dallamra gondolsz, akkor azt nem tudod. Ha dallamra gondolsz, akkor azt nem tudod lekövetni. Mert onnantól kezdve, hogyha valaki úgy használja a mesterséges intelligenciát, hogy mondjuk tegyük föl valamilyen tegyük föl, hogy nem tud dallamot írni. És kap a mesterséges intelligencia egy dallamot, és mondjuk elviszi egy stúdióba, és ő azt felénekli és meghangszerelteti ugyanazt, akkor onnan már nincs mit mondani, akkor az már az ő dala.
1: Szerinted születnek így dalok?
2: Szerintem nagyon sok dal születik most már egyre inkább így.
1: Nem kéne akkor terelennünk olyan slágerekkel, amire tátva marad a szám?
2: Igen, de ugyanakkor meg az van, hogy azért azok az emberek, akik viszont nem biztos, hogy tudnak maguktól is olyan dalt írni, azok nem biztos, hogy olyat kérnek a mesterséges intelligenciától. Tehát, hogy én nagyjából azt vettem észre, hogy a mesterséges intelligencia valahogy mindenkinek azt adja a végén, mint ahol ő tart. Mert hogy azért ott tudni kell kérdezni is, tehát hogy tudni kell, hogy te mit szeretnél. Mert lehet, hogyha beütöd, hú, de jó, és közben meg nem is annyira jó. Mert tehát ugye itt jön az ízlés, vagy itt jön az, hogy van egy zenész a háttérben, aki azt mondja, jó, de nekem ez most így még nem tetszik. Hanem akkor menjünk tovább, és akkor a végén én magamra húzom, vagy... De hangszerelésben egyébként ott nagyon hallani. Tehát hogyha például valaki olyan alapot használ, ami például nem lett újra játszva, vagy nem lett fel hangszerekkel, vagy stúdióban megcsinálva, úszik benne. Tehát a pergők, egy ilyen fura fézeres, ilyen nem tudom, nem jó hangkép, egy ilyen természetellenes valami lesz.
1: Kicsit elkanyarodtunk a helyzet munkásságtól, nézzék ezt el nekünk, de nagyon érdekes a téma, és ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatos podcasteknek most már sester is ez száma, és mindenki próbálja megfejteni, hogy vajon hova tart ez a
2: gyerek. Igen, hát igen.
0: Ennek a fejlődésével, úgyhogy visszajövünk még ezzel a témával, muszáj beszélnünk róla egy keveset. Most azonban a sokat emlegetett vadonatúj Help Chris dalt hallgassuk meg, ez a Bárányfelhők, amely Miss B társaságában született meg.

0: Igen.
1: Pap Krisztiánnal folytatjuk a beszélgetést. A Győrből indult zenész a 2000-es évek elejének egyik szuper grupját hozta létre. Ez volt a Help zenekar, most pedig felélednek a régi nagy retro slágerek, illetve születnek vadonatúj dalok is Krisztián műhelyében. Legutóbb a Bestiákkal, a Miss B-vel közös nóta, amit az előbb meg is hallgattunk, a friss szerzemény Help Krisztől. Elárultuk róla, hogy némileg azért a mesterséges intelligencia is belepiszkált ebbe a nótába, vagy legalábbis a hangszerelésnél használtad az AI előnyeit. Folytassuk is ezzel a témával, mennyire merültél bele, hiszen van eredetileg egy olyan szakmád, amivel nagyon sokat foglalkozol, és amiben percről percre, napról napra változik a technológiát, nyilván ott már biztosan használnod kellett, vagy kell is.
2: Hát igen, a filmszinkronra gondolsz? Hát igen, ott is rezeg a léc, és előbb-utóbb valószínű, hogy az fog történni, hogy nem biztos, hogy szükség lesz az emberi hangra, vagy egyéb ilyenre, de azért ettől függetlenül ott is még mindig az van, hogy valóban meg tudnák csinálni, de még mindig nem. Az történik, hogy fölmegy az ember a bármelyik tévéadásra, vagy Netflixre, vagy valahova, és akkor ott olyan mesterséges intelligencia által gyártott szinkront hallgat. Előbb-utóbb valószínű, hogy meg fog születni ez is, de azért még mindig nem olyan színész, még mindig. Tehát például, hogyha egy mesterséges intelligencia elénekel egy magyarul egy dalt, remekül énekel magyarul, de azért prozódiailag nem helyes. Azért ott érezni azt a fajta, talán jobban is énekel, mint egy átlagos énekes, mert tényleg remek hangok vannak ott, a tárház az nekik bármi, de azért még mindig nem az a valahogy mégiscsak emberileg csak. Hát igen, bele lehet ásni, egyébként én bele is ástam magam, és én azt gondolom, hogy ezt szabad, sőt kell használni, ha már itt van, csak azért úgy módjával, hogy az embernek megmaradjon a becsülete mellette, hogy mi az, amit ő tett bele, és mi az, amit.
1: Hát, ahogy te is mondod, hogyha valaki zeneileg nem képzett, az nem biztos, hogy meg fogja tudni találni, vagy fel fogja ismerni, hiába ajánlja fel azt a dallamot például.
2: Igen.
1: És intelligencia, vagy nem azt fogja kihozni belőle, tehát ez nyilvánvalóan egy újabb szakmai kihívás is lehet azok számára, akik amúgy talán maguktól is meg tudnák kérdezni.
2: Hát igen, mert most gyakorlatilag, ha belegondolsz, most nem tudom, most senkit nem, tehát nem személyesen, hanem csak, hogyha, mit tudom, mondjuk van egy csomó rossz zene, mondjuk egy csomó rossz zenésszel, mondjuk a világban valahol. Ők akkor miért elégedtek meg azzal a rossz zenével, ha lehetett volna jó is. Ha mesterséges intelligenciával csinálja meg ugyanazt a rossz zenét, akkor neki az is jó lesz, amit majd onnan kap. Maximum egy kicsit lehet, hogy modernabb lesz, vagy egy kicsit ilyenebb, de lehet, hogy az nem is fog neki tetszeni, mert hogy nem tudom. Tehát, hogy én így azért mondom, mindenki azt kapja, amit azért úgy el is vár tőle, hogy...
1: Beszéltél már, vagy szóba került ez mondjuk zenésztársait között itt az elmúlt időszakban? Tehát mennyire érzed, hogy a hazai zenészek mernek hozzányúlni a mesterséges intelligencia? Mennyire barátkoznak vele, mennyire új ez neki?
2: Hát szerintem nem is az, hogy mernek, hanem ez szerintem abszolút már egy elterjedt. Mindenki nyilván a saját szintjén, meg a saját ízlésének megfelelően, de szerintem bőséggel használják már. Tehát ez nagyon berobbant, ezt nem lehet kikerülni. Tehát nincs az, hogy hát én nem, mert jó, most lehet, hogy egy rockzenekar, aki mindig élőben zenél, és ők a legnagyobb, azoknak most így nagyon nincs szükségük rá, de valószínűleg ők is belefutnak, hogyha mondjuk a saját dalukat, egyébként ugye meg lehet csinálni, és egy kicsit még szakmázunk, hogy ugye meg lehet csinálni ezekkel a programokkal, az pontosabban ezek ilyen platformok, hogy mondjuk te feldúdolsz egy dalt. Mi azt mondod, hogy én erre gondoltam. És akkor gyakorlatilag a mesterséges intelligencia visszaküldi neked jól. Még akkor is nem tudsz énekelni. És mondjuk, ha én egy rockzenész vagyok, én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk baromi jó rockzenekarok nem tudnak dalt írni. Bocsánat, biztos van, aki igen, de sokszor az van, hogy tök jól játszanak, de hát az a dal nem jó. Nekem, vagy legalábbis nekem nem tetszik. De hogyha például ugyanazt a dalt bedobnám egy mesterséges intelligenciába, akkor lehet, hogy pont annyit hozzátenne, amitől meg jó lenne.
1: Megkerülhetetlen, akkor ebben megegyezhetünk.
2: Hát valószínű, hogy most ez így marad.
1: Egyre biztosabb, hogy számítani fog rá mindenki.
2: Szerintem igen.

0: Mesterséges intelligencia, zeneszerzés és koncertek, ezek a témák is előjöttek annak kapcsán, hogy vadonatúj dallal jelentkezett Help Chris, most éppen Miss B-vel közösen születhetett meg a Bárányfelhők című nóta, amelyet már meghallgattunk, és jövünk még jó néhány retro muzsikával egyébként a Help műhelyből. Közben azonban folytatjuk az Zalaegerszeg mellett élő Chris-szel a beszélgetést az AI adta előnyökről. A szakmának ugye van egy háttere is, amit te megint csak nagyon jól ismersz, nem csak a szinkron miatt, hanem azért is, mert saját magad teszed produkciókészre a komplett Help Chris projektet.
1: Igen.
0: De nyilván akkor, akik viszont a háttérben dolgoznak, mert akár egy hangmérnökről, akár egy producerről, akár egy tényleg a háttérben tevékenykedő emberről beszélünk, nekik lehet a legnagyobb segítség most, ugye ez a modern világ?
1: Abszolút, tehát hogy például pont a Moldvai Márkra visszatérve, aki egyébként tényleg egy etalon számomra, nem biztos, hogy mindenki ismeri, de ő egy nagyon neves zenei producer volt annak idején is, a TNT-től kezdve a Zsédáig nagyon sokat tett, hogy ő tényleg így mindenhol hangszerelt és zenei producerkedett, és pont nemrég beszéltem vele, és ő is használja most már. Ugye most ő film, nagyon sok film, ugye a Control című filmnek is ő csinálta a zenét, és ő is azt mondja, hogy ő az az ember egyébként, aki ugyanazt biztos, hogy meghangszereli. Tehát, hogy ugyanazt a minőséget, ugyanazt az ötletet, ugyanazt a kreativitást, de azt mondja, hogy hát figyelj, viszont, és utána viszi tovább. Na, és az a nem mindegy, hogy ki viszi tovább. Tehát, hogy azért ez ettől függetlenül ez így valahogy. Tehát biztos, hogy igen. Tehát, hogyha a kérdés az, hogy használjuk, hát használjuk. Használjuk jól, én azt gondolom.
0: Hát ez a lényeg, így van. A Help Chris formációként, ugye beszéltünk arról, hogy próbálsz majd még egy-két régi nagy sláget visszahozni, modern feldolgozásokat készíteni belőle. Hogy áll ez a projekt? Eddig hányat kaptunk már, és hány van tervben?
1: Hát nagyjából ilyen 3-4 havonta tervezek dalt kihozni. Egyébként valószínűleg a következő is új lesz, mert hogy már kész van. Legalábbis nagyjából kész van, még meg kell hangszerelnem, meg ki kell találnom, de hogy hát valószínű, hogy lesz még Help dal, és most egyelőre el szeretnék menni ebbe az irányba, hogy új dalokat gyártok magamnak. Most, mert valójában szóval az igazság, hogy én Help dal csak azért hoznék ki, hogy egy picit közelebb kerüljek ahhoz, hogy ez egy működő projekt legyen, mert ugye most így ennyi 50 évesen, én most magyarázzam magamról, hogy amúgy tudok dalokat írni, a kutyának sem kell, úgy most, ha igazán őszinte akarok
0: lenni. Ez volt a cél az igazi szerelemmel, és
1: valójában
0: arra mindenki felkapta.
1: Az volt a cél, hogy akkor beazonosítsuk, hogy ki is ez a csávó, mert ugye én meg ráadásul nem vagyok egy celeb, soha nem is leszek, és nem is voltam, ráadásul arra sem hasonlítok, aki akkor voltam 2000-ben. Úgyhogy így elég nehéz ez a dolog, de ugye mi annak idején is említettem neked, hogy nekem azért ez egy nagyobb részt egy hobbi. És így is kezelem, és de ennek ellenére most például vannak beírva fellépések.
0: Sok dal van egyébként talomban, amit majd ki kell dolgoznod? Tehát
1: sok.
0: Az, hogy 3-4 havonta előgyere valamivel, ahhoz azért kell valamilyen repertoár, amire bátran támaszkodhatsz.
1: Hát sok van egyébként, az az igazság, hogy tök jó lenne, hogyha például a mesterséges intelligencia ebbe is jó lenne, hogy egy kicsit ezt fel tudná gyorsítani, de az az igazság, hogy mégsem tudja felgyorsítani. Akkor tudja felgyorsítani, az ember igénytelen. És azt mondja, hogy hát kész van már, ez így tök jó, ráéneklem az alapot és hozom ki. Ugye sokan csinálják ezt a YouTube-on, hogy megnézel, mit tudom én, ilyen platformokat, hogy 100 dal kint van, nem is értem, hát ennyi dalt nem lehet megcsinálni. De nekem nem ez az a célom, hogy azt úgy tényleg ki legyen dolgozva, meg legyen csinálva, így meg viszont mégiscsak lassú, úgyhogy hát ott várnak a dalok. De mindegy, most így csinálom aztán, hogy előbb-utóbb lesz 10, vagy nem tudom.

0: igazi retro slágerek szólnak ebben az órában, ez nem véletlen, hiszen Help Chris-szel, Pap Krisztiánnal beszélgetünk az új dalokról, a régi szerzeményekről és sok más egyéb témáról. Most folytatjuk ezt az interjút. Van még olyan együttműködési szándékod, ami jó lenne, ha sikerülne? Szeretnél bevonni a következő dalokba, szerzeményekbe is közreműködőket, esetleg ismerteket vagy retrosztárokat, mint Miss B?
1: Jó kérdés, és szeretnék, igen. Most így, de majd akkor, amikor a dalhoz majd keresek együttműködőt, lehet, hogy lesz olyan is, aki egy kicsit előbbre tart, és hát ha befogad egy pár dal erejéig, nem tudom, tehát, hogy ez majd így alakul. De van, de abszolút terve van. Igen. Hát ezek jó dolgok szerintem manapság, meg pláne.
2: Mikor jutsz el szerinted oda, vagy el akarsz odáig jutni, hogy azt mondhass, hogy na, akkor ez az újkori történetednek mondjuk az első olyan anyaga, ami akár CD-n is kijöhetne, ha lenne még CD. Tehát, hogy mikor mondhatod azt, hogy na, akkor itt egy lemezre való anyag, fontos ez, vagy egyáltalán nem érdekes ez ma már?
1: Hát valószínű, hogy már nem igazán érdekes szerintem, tehát eleve ezeket a dalokat úgy adom ki, hogy van egy kis kiadó, aki barátaim, és akkor ugye ott jelenik meg. Lehetne magánkiadás is, de egy egyszerű, mert itt mindenféle ISRC kódok vannak a háttérben, amiket meg kell igényelni, és akkor itt tulajdonképpen nekem ez így egyszerűbb. Ez a, nem tudom, mondhatom, hogy hangbázis nevű hely Győrbe, és akkor ővelük dolgozom együtt, nagyon jó barátaim. Úgyhogy, tehát így ott veszem fel az éneket, mert azt azért úgy jobb, hogyha egy olyan körülmények között van, és akkor végül is elhozom, és akkor itt én még lemaszterelem, meg ilyesmi. Úgyhogy, de igen, hát ahhoz kell 10 dal mondjuk.
2: Ezek szerint folyamatosak lennének a fellépések, és hát annó azt is mondtad, hogy inkább a Nyugat-Dunántúl, vagy a Dunántúlon képzeled el a fellépések nagy részét. Ezt tartott? Tehát szeretnél eljutni oda, hogy akkor itt a környéken ismerjenek téged a legjobban?
1: Abszolút, tehát ez továbbra is ez a célom. Az az igazság, hogy tényleg valahol azért ez egy komolyan vett hobbi. Tehát, hogy, és ahogy annak idején is mondtam neked, tehát, hogy nem feltétlenül egy megélhetés, hanem persze nyilván ne legyen az, hogy mindent ingyen csinálok, de igazából ez egy hát egy hobbi, az a jó szó rá, vagy nem tudom, egy önmegvalósítás, vagy nem tudom, és igazából nekem abszolút az a célom most, hogy ezen a környéken valamilyen formában tudják azt mondani, hogy ne itt a Help Chris, és tök jó bulit csinál.
2: Mert hogy konkrét bulit is tudsz csinálni, nem csak a saját szerzeményeidet, meg a volt helpes szerzeményeket adod elő szívesen, hanem azért tényleg jó kis buli hangulatot is tudsz valahova varázsolni, mert olyan feldolgozásokat is előadsz, ami, mint egy bulizenekar, most nem akarok mutatságot mondani, de jól sejtem?
1: Így, igen. Tehát volt is bulizenekarom, vagy partizenekarom az elmúlt 7 évben, ugye talán ezt a múltkor is említettem neked, csak ugye azt abba hagytam pont azért, mert ilyen egész éjszakás, meg ilyen egyebeket azt már nem szeretnék, de mondjuk egy ilyen 2 órás bulit, igen. És egyébként nem titok ez sem szerintem, tehát pont a mesterséges intelligenciának a lehetőségét kihasználva, most olyan bulit gyártottam le magamnak, abszolút egy retro buli, és ugye ezt is így tényleg kidolgozom, megcsinálom, ami ugye arról szól, hogy elmegyek egy buliba, akkor nagyjából egy ilyen kicsit ilyen élő hangzás lesz. Tehát, hogy úgy fog szólni, mint hogyha eljött volna egyébként a TNT, vagy eljött volna, lehet, hogy azért az persze jobb, meg nem tudom, de lényegében oda megyek egyedül egy DJ pulttal, vagy mondjuk jön velem egy DJ, mert egyébként jön velem egy DJ, meg énekelek, és úgy fog szólni, mint hogyha egyébként egy 6-tagú zenekar játszana mögöttem, és ez tényleg így van legyártva, és minden dal ilyen tök eredeti, vagy ilyen izgalmas verzióba, tehát, hogy ugyanazt hallod, tehát mondjuk amit a hegyekbe fönn, de játszik mögöttem egy zenekar, nagyon profin. És ez így van most összerakva, és én így meg fellépni. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon nyáresti, ilyen, ha nem nézel oda, akkor azt mondod, hogy asztal, most ki játszik itt.
2: A partizenekaros fellépéseknek talán ez egy ilyen következő, kifejlődött lépése lesz, nem? Tehát, hogy ez
1: hát
2: ami nagyon modern.
1: Hát én már 7 éve csinálom ezt, csak ugye akkor még, 7 éve még nem volt mesterséges intelligencia, de lényegében a volt egy Kőkóla nevű partizenekarom, mi tulajdonképpen ezt csináltuk, hogy 3 énekes volt, 2 DJ pulta, gitár meg trombita, és tulajdonképpen úgy mentünk egy ilyen nagyon komplex hangzással, hogy nem kellett dobot vinni, meg nem az volt. És így mindig jól szólt, mindig nagyon gyorsan lehetett pakolni.
2: Most meg még annyit sem kell ezek szerint vinni, sokkal kisebb helyen is elfértek nagyobb élményt.
1: Hát most már csak igen, mivel hogy egyedül megyek, pontosabban viszek magammal egy plusz DJ-t, aki ugye az alapokat így indítgatja, én meg így énekelgetek, esetleg gitározok, de DJ-ezek én is, ha úgy van.
2: Tehát, érdekes, hogy milyen jövő elé nézünk.
1: Igen, hát ez egy ilyen.
0: Mert pont a Nyugat-Dunántúlra költöztetek, ha valaki a korábbi beszélgetésünket nem hallott, akkor ezt most elevenítsük fel, kérlek, és mert nem mondjuk Győr, honnan indult el, és kézenfekvő lett volna vidéki városként.
1: Igen, abszolút szeretem Győrt is, de azért nem Győrbe költöztünk, mert egyrészt a Balaton közelsége az nekünk úgy valahogy fontos volt, a párom szempontjából Körmend közelsége is fontos volt, Zalaegerszeg mellé sikerült, de lőttünk a térképen, tehát nézegettük, hogy hol van eladó telek, mi akkor Nagytartsán laktunk még Pest mellett, és azt mondtuk, hogy jé, itt van egy eladó telek, és milyen szép ez a falu, mert hogy ez egy tényleg nagyon szép falu, ez Nagypáli, ezzel csak oda kerültünk, és nagyon nem bántuk meg. Tehát, hogy még inkább szeretünk itt, mint amikor először megérkeztünk. Körmendet is nagyon szeretem egyébként tényleg, szóval, hogy laktunk is itt egy kicsit, és számomra azért nagyon kedves hely. Ingyen van a parkolás, és nem azért, mert nem akarok érte fizetni, de szerintem egy várostól ez egy akkora gesztus, és annyira könnyedség az embereknek, hogy elképesztő.
2: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, kívánok nagyon sok sikert a folytatásban. Egyrészt ahhoz, hogy tényleg jöjjenek ezek a dalok, mert mi várni fogjuk, másrészt meg akkor a teljen az a naptár, a koncert és az egyéb fellépési dátumokkal, és találkozzunk akkor, ahogy mondtad, Körmenden mindenképpen fogunk, de a környéken minél több helyen. Köszönöm, és várjuk az újabb dalokat.
1: Én köszönöm, sziasztok!
0: Hát Kriszel beszélgettünk, aki a Várkert Five egyik fülemezlovasa lesz majd vasárnap 16 órától

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Bartók Béla lakótelepen folytatódott a körbepolgi program. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A szociális központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amit szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
1: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
3: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Rába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
1: Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt egyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében kálciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban 2 alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6-7 időtartamra nyújt ideiglenesebb megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársasága figyelmet. A változásokról a GyeSav honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak.
0: Sporthírek.
1: Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva. Voltam én is védtelen, átmentem kérdéseken, biztos voltam benne, az élet engem nem tesz zsebre. Most

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Azbesztel szennyezett a rábatöltés a Sárvárnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek oltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyén Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyén Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezett lehet a rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. Az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskolakezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglárka Eszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a körmendi intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Olcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kődéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lill-Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség, tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatók. várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével.
0: Sporthírek.
1: Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóverseny.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Nem csúszik az este,

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincvarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon is délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyárindító mozgásra várják pénteken a körmendieket. Számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők pénteken egy országos esemény sorozat keretében. A mozgás éjszakájához körmend is csatlakozik. A kínálatban egyebek mellett futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik szerepel. A körmendi helyszín a Várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni körmenden minimum 800 embert. Ismerve a körmendi egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, ez abszolút realitás lehet. Futni lehet a Várkertben, különböző távokon, kerékpározni lehet. Hosszabb természetjáró program, ami szintén a Várkert és a Ráva partját vonja be, és a Várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Zene mellett lehetőség lesz kickboxolni a Várudvaron, jogázni a csendesebbeknek. Jönnek a zumbások, a szenyorönöp táncosok, a népi táncosok, a spinningesek, és hívtunk DJ-t Budapestről, mindenki kap egy számozott karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni.
1: Szombathely is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez. Indul az ünnepi könyvhét Szombathelyen is. Az esemény sorozat keretében országszerte 5000 új olvasnivalót mutatnak be. A központi programokat a fővárosi Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén tartják. A Vasi megye székhely csütörtöktől kínál programokat az idei könyvhéten. A Berzsenyi Dániel könyvtárban koncert, író-olvasó találkozó és kiállítás is várja az érdeklődőket vasárnapig. Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat kedden a körmendi színház teremben dr. Szabó Barna polgármester. Az ünnepségen a városvezető úgy fogalmazott, a pedagógus nem csak tudást ad át, hanem jövőt épít. A pedagógus napot Magyarországon minden évben június első vasárnapjához kapcsolódóan ünneplik. Kitelepítési emléktáblát avattak Alsószölnökön. A II. Világháborút követő kitelepítések alsószölnöki áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát avattak a települések a kitelepítés 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezést a helyi német nemzetiségi önkormányzat, a szlovén nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat közösen szervezte. A település történetének egyik legsúlyosabb eseményére emlékeztek. 1946. májusában 103 alsószölnöki lakost telepítettek kiszármazása miatt. Az esemény szedmisével kezdődött, amelyet ünnepi műsor, versek és dalok követtek. Az emléktábla leleplezése és megáldása után koszorúzással zárult a program. Rendhagyó közösségi programmal idézték meg a nyár hangulatát a Rázsó Imre Technikumban, ahol strandnapot rendezett a diák önkormányzat. A kezdeményezés keretében a tanulók színes pólóban, napszemüvegben, papucsban és különféle fejkendőkben érkeztek az iskolába, ezzel teremtve vidám nyárias hangulatot az intézmény falai között. A program részeként a szervezők díjazták a legszínesebb és legötletesebb megjelenésű osztályt. A győztes közösség jutalmú közös fagyizáson vehet részt. 10 hektáron égett a Kaszáló Vönöck és Kenyeri között. Mintegy 10 hektáron égett a növényzet Nemesmajor közelében kedd délután. A tűz egy akácosra is átterjedt, a lángokat több tűzoltóegység közös munkával fékezte meg. A tűzesethez a sárvári és a kapuvári hivatásos acéldömölki önkormányzati, valamint a kenyeri és porpáci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a helyszínen. A beavatkozást egy pápai vízszállító jármű is segítette, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Birkózó gálát rendez a Kávé Birkózó Ese Körmend szombaton a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A jótékonyságot is célú kitűző sporteseményen a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják. Hazai és külföldi támogatóktól is érkezett már felajánlás a birkózó gála jótékonysági céljaira, nyilatkozta Bartók Zsolt, vezetőedző egyesületi elnök.
3: A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg 10 órakor a dr. Kristóf László körmend sportcsarnokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Horváth Nándor Zsolt körzetönkországgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat is. Ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesznek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Egy ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nappal 550 000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100 000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem.
1: Ma éjfélig még voksolhatunk a két körmendi pedagógusra. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ocsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni csütörtök éjfélig lehet a körmendi nomináltakra is. Lopás miatt indított eljárást a celdömölki rendőrkapitányság egy 30 éves Jánosházi férfi ellen, aki a gyanú szerint több nyitva hagyott gépkocsiból is lopott, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit június 3-án fogták el, zsákmányul készpénz, személyes iratokat, egy bőröndöt, valamint az abban tárolt ruhákat és kozmetikai cikkeket szerezte meg. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gépkocsik utasterében ne hagyjunk látható helyen értékeket. A tapasztalatok szerint a tolvajok elsősorban a könnyen hozzáférhető szem előtt hagyott tárgyakat veszik célba. Országos bajnok lett a körmendi Törpördögök U11-es csapata. Veretlen teljesítménnyel megnyerte az U11-es korosztály országos döntőjét a körmendi Törpördögök, amely a budapesti fináléban az ország legjobb 4 együttesének mezőnyében szerezte meg a bajnoki címet. Szuper Péter vezetőedző értékelésében kiemelte, hogy a játékosok nagy küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, és a két kulcsfontosságú mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az OMS az MT-vel. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és a bajtársai továbbképzését is támogatja. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. A képviselői fizetések és a havi képviselői költségkeret csökkentésével 4 év alatt minimum 50 milliárd forint megspórolható, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter kiemelte, örömteli volt, hogy a költségcsökkentésre irányuló javaslatot a parlament egyhangulag szavazta meg. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatát kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben. Az Oroszország ellen bevezetni tervezeti már 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint kriptovaluták piacát célozza. További megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben. Az olasz kulturális tárca tévedésből a 19. századra datált egy 14. századi festményt, amelynek valódi értékét így csak egy külföldi aukción vették észre, miután megadták rá a kiviteli engedélyt, írta egy olasz képzőművészeti folyóirat. A Szűz Mária egy gyermekével ábrázoló festmény 19. századi alkotásként vásárolta meg egy svájci társaság egy olaszországi árverésen 2020-ban mindössze 38 000 euróért. A műkincs külföldre szállításához megkérték a római kulturális tárca engedélyét, így az alkotás Svájcba kerülhetett. Turcsányi Nándor az Égisz Körmenthez szerződött. A 17 éves Turcsányi Nándor személyében fiatal tehetséggel erősítette meg keretét az Égisz Körment férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2008-as születésű 191 cm magas játékos az Újboda Mavc együttesétől érkezik. A fiatal kosárlabdázó 2024. decemberében mutatkozott be a felnőttek között, ahol a szezon során 11 mérkőzéssel lépett pályára. Turcsányi Nándor 2+1 éves szerződést írt alá az Égisz Körmenddel. A labdarúgó világbajnokságra készülő spanyol válogatott maga biztosan 3-1-re nyert Peru csapata ellen Mexikóban. A 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok már második percben vezetéshez jutottak. A világbajnokságon 48 csapat szerepel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adótöbletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincvarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Négy napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker-díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fő